sepunika kategasin winton maosang bebas, winton raosang ngehilang, winton taler kebos putus utawi pegat.

suasana ring punika wenten taler keruna lepas kalis heneng taler punika luka.